0: Paraskevs.
1: Okhros saraya sagishene. Chem sakutas robov chempere.
0: Sagamos 6-ze.
2: Me rasmerchit, rasmematlevit. Chem mogodili sistema kom arari. Berzneba moigones.
3: Da, et sak. Boshardi. Daishene sak.
0: Kinomani, chvena burze.
4: Aminda da zvenesh.